ɔkyena sɛsɛ nyame bɛyɛ nsɛnkyerɛne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nyagyidie wate sum nyame a wɔte aseɛ halleluya